A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Még a nyáron megérkezhetnek az uniós források, mentik az űzgidákat, futóverseny lesz holnap. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Augusztus végéig megérkezhet az uniós források első részlete. Idén 10 milliárd eurót hívhat le Magyarország, ha addig sikerült törvényben rögzíteni a korrupció ellenes intézkedéseket, jelentette be Vitézy Dávid miniszter. Azt mondta, ebből a pénzből egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozásfejlesztési programokat finanszíroznának. Hozzátette azt is, további 4 milliárd eurót 2029-ig kell majd felhasználni. Ezt az összeget közösségi közlekedésre, környezetvédelmi és árvízvédelmi intézkedésekre, valamint az asszály elleni védekezésre költenék. A kormány szóvivői tájékoztatón szó esett egyebek mellett arról is, eltördik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét a következő tanévtől. Péntektől nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból, illetve felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási rendszert, szigorítják az akkumulátoripart szabályozását. Mentik az űzgidákat. A kaszálások előtt hőkamerás drónokkal kutatják fel, majd biztonságba helyezik a veszélyben lévő állatokat. Tavaly országszerte 278 űzgidát és 26 fészekaljat sikerült megmenteni. A program folytatásáról Szabó Lászlót, a Vadászati Védegylet drón szakbizottságának elnökét kérdeztük.
2: 2-3 hetes koráig a gida azzal védekezik, hogy lelapul és nem mozdul. A hajnali órákban lehet tökéletesen látni a hőkamerás drónokkal, megvan az átrepülendő terület, amit kaszálnak, lehet látni, hogyha őszgida van, ott kivisszük a szélére, ott elengedjük. Minden gidának egyedi hangja van, fölismeri őt, az őssuta találkoznak. Egyre több a drónos is, a gazdák is kezdik megismerni a programot, csak velük együtt működhet. Június vége feléig fog tartani nekünk ez a mentés.
1: Futóverseny miatt változik a közlekedés a Városliget környékén a hétvégére. A holnap délelőtt esedékes megmérettetés előkészületei már ma megkezdődnek a Városligetben, vasárnap délelőtt pedig lezárják a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszát is. A közösségi közlekedés is változik emiatt. Érdemes tájékozódni, mielőtt útnak indulnának. Ma hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de a felhősebb tájakon elszórtan eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. Erre inkább délen, délkeleten, majd később keleten, északkeleten kell számítani. A szél gyenge, mérsékelt marad, zivatarok környezetében azonban erősek lehetnek a széllökések. Délután 22-28 fok várható. Holnap is ehhez hasonló időnk lesz. Továbbra is hideg front hat a szervezetünkre.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Jövő héten nyújtják be az uniós pénzek lehívásához szükséges törvényjavaslatot, Győrben remekeltek a Kölcse is atléták, segítség a szülésre készülőknek Zalában. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Jövő héten nyújtják be azt a törvénycsomagot, amely a kormány szerint szükséges az uniós források lehívásához. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormány szóvivői tájékoztatón. A tárcavezető szerint a csomag főként korrupció ellenes intézkedéseket tartalmaz. Hozzátette, a törvények elfogadása esetén augusztus végéig akár 10 milliárd euró érkezhet Magyarországra. A forrásokból egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozásfejlesztési programokat finanszíroznának. Jó hír a szabadtéri programokat tervezőknek, megszűnt a tűzgyújtási tilalom a vármegye egész területén. A döntést a csapadékosabb időjárás és a kedvezőbb erdőtűzkockázati helyzet tette lehetővé, írja a Nébih. A hivatal ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a tűzgyújtás szabályait továbbra is be kell tartani. A saját kertekben lehet bográcsozni és grillezni, de a szakemberek fokozott körültekintést kérnek. Megemlékezést tartottak Zalaegerszegen a trianoni békediktátum aláírásának 106. évfordulója alkalmából. A Bajcsi Zsilinszky Endre téren, az országzászlónál és a Magyar Szabadság emlékműnél városi vezetők, civil szervezetek és helyi lakosok tisztelegtek az emlékezés virágaival. Az ünnepségen Kovács Gábor címzetes főjegyző hangsúlyozta, június 4-e nem csak a történelmi veszteségekről, hanem a nemzeti összetartozásról, a közös nyelvről, kultúráról és a határokon átívelő magyarságról is szól, tudósít az Egerszegi Hírek. Zala, Somogy és Veszprém szociális intézményeinek 11 csapata mérte össze tudását Magyarszerdahelyen. A kupát 11. alkalommal rendezte meg a Szivárvány Integrált Intézmény. Az eseményen a Magyar Labdarúgó Szövetség 2 új focikaput adományozott a zalai szervezeteknek. A szervezők hangsúlyozták, a sport fontos szerepet játszik a rehabilitációban, segíti a társadalmi beilleszkedést, és lehetőséget ad arra, hogy mindenki megmutassa tehetségét és kitartását, írja a zaol.hu. Kiemelkedően szerepeltek a Kölcsey Ferenc gimnázium diákjai a Győrben rendezett atlétika diákolimpia döntőjén. Az zalaegerszegi versenyzők egy aranyéremmel, valamint ezüst és bronzérmes váltó eredménnyel tértek haza. Diszkoszvetésben bajnoki címet szerzett Kovács Lőrinc, míg a lányok váltója ezüst, valamint bronzérmet nyert. A verseny egyik legnagyobb sikerét Pap Luca ért el, aki az egyéni összetett versenyszámban új diákolimpiai csúccsal lett országos bajnok, tudta meg az Egerszegi Hírek. Újabb zalaegerszegi közterületeken mutattak ki azbesztel szennyezett kőzúzalékot. A legfrissebb laboreredmények szerint több parkoló és útpatka érintett, ugyanakkor 10 vizsgált helyszínen nem találtak szennyeződést. A város több érintett területet már lezárt, a veszélyes anyag eltávolítása pedig a tervek szerint a napokban megkezdődik. Balaic Zoltán polgármester közölte, az önkormányzat műszaki terveket készít a helyreállításra, amely várhatóan 100 milliós nagyságrendű költséget jelent majd. Az országosan több mint 250 települést érintő ügyben a kormány munkacsoportot hozott létre, és vizsgálják az osztrák bányák felelősségét is, olvasható a Zala vármegyei hírportálon. Rövid film készül Deák Ferenc és Gróf Festetics Mária elképzelt találkozásáról. A forgatás a Söjtöri Emlékháznál zajlott, ahol korhű jelmezekkel, hintóval és történetekkel történelmi környezetben idézték meg a 19. század hangulatát, amint egy 12 perces alkotás egy művészi fantázián alapuló történetet dolgoz fel, amely a haza bölcse és a fiatal grófnő kapcsolatát mutatja be. A készülő film a Söjtöri Deák Emlékház kiállításának része lesz, és a tervek szerint ősszel mutatják be, tudósít a Zaol. Ez Sör címmel nyílt új időszaki tárlat a Göcsei Múzeumban. A zalaegerszegi kiállítás a sörfőzés több évszázados történetét mutatja be a honfoglalás korától egészen a modern ipari gyártásig. Az anyaga Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum és a Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum közös munkája. A látogatók megismerhetik a középkori sernevelők világát, a malátakészítés folyamatát, valamint a hazai söripar fejlődésének legfontosabb állomásait, számolt be róla az Egerszegi Hírek. Júniusban is folytatódnak a szülésre felkészítő foglalkozások a Zalavár megyei Szent Rafael kórház szervezésében. Az ingyenes programokra a várandóság 28. hetét betöltött kismamákat és párjukat várják a zalaegerszegi járási egészségfejlesztési irodába. A 4 alkalomból álló felkészítés során a résztvevők egyebek mellett a várandóság alatti cukorbetegségről, a megfelelő táplálkozásról, a szülés megindulásának jeleiről, valamint a vajúdás és a fájdalomcsillapítás lehetőségeiről kaphatnak tájékoztatást. A szakemberek a szülőszobai történéseket, az édesapák szerepét, valamint a szülés utáni időszak legfontosabb tudnivalóit is ismertetik. A foglalkozásokon szó esik az anyateljes táplálásról, az újszülött gondozásáról és az úgynevezett aranyóra jelentőségéről is. A szervezők célja, hogy a leendő szülők felkészülten és magabiztosabban várják a gyermekük érkezését. A részletek és a jelentkezési információk a kórház honlapján érhetőek el, számolt be az egerszegihírek.hu. 13 év után ismét játszótereket avattak Várvölgyön. A településen befejeződött a játszótér felújítása, amelynek eredményeként modern és biztonságos közösségi tér várja a gyerekeket. A több mint 9 millió forintos fejlesztés a versenyképes járások program támogatásával valósult meg. A korábbi játszótér helyén új játékokat és korszerű környezetet alakítottak ki, amelyet a gyerekek az átadást követően azonnal birtokba is vettek. A település vezetése szerint a beruházás nem csak a gyermekek kikapcsolódását szolgálja, hanem a családok számára is fontos találkozó helyé válhat. Az új játszóteret a gyermeknaphoz kapcsolódó rendezvényen adták át a helyieknek, írja a Zaol. Már az őszi premierre készül a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház. A 2026-27-es évadot az István a király című rockopera nyitja majd, amelynek próba folyamata már el is kezdődött. A több mint 4 évtizede töretlen népszerűségnek örvendő darabot Halasi Imre, Jászai díjas érdemes művész rendezi. A főszerepben a Budapesti Operett Színház művésze Nemes Tibor látható majd, Koppány szerepét pedig Bot Gábor alakítja. A színészek már megtartották az első olvasópróbát, a bemutatót pedig szeptember 25-ére tűzte ki a színház, írja a Zaol. Ma hosszabb, rövidebb időszakra országszerte kisüt a nap. Kezdetben főként délen, délkeleten, majd egyre inkább keleten, északkeleten lehet elszórtan eső, zápor, zivatar. Holnap a hajnali pára és ködfoltok hamar feloszlanak, sok napsütésre van kilátás. Ma nappal maximum 27, holnap 29 fok lehet. Éjszaka 14-15 fok lehet a minimum.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, június 6-a van, szombat, és természetesen a legjobb zenéket bekészítettem az ébredés és a napindítása mellé. Itt lesz velem Sarah Connor, ugyan arra csábít minket, hogy feküdjünk vissza az ágyba, Let's Get Back to the Bad Boy-jal érkezik majd, az óra elsője pedig Lőkém és Krisztina Aguilera közösen rádiózunk.
0: Lesz te fel!

Best FM a legjobb zenék. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Június 6-a van szombat. A mai napon a névnaposok, a Norbertek és a Szintiák. Isten értesse őket, és a születésnaposok között Báj Alex van. Isten értesse őt is. Ezen a napon van a svéd zászló napja. A témáinkkal pedig hamarosan érkezek. Hozok majd egy olyat is, ami Beyoncével és Taylor Swift-tel is kapcsolatos lesz egyaránt, úgyhogy jönnek majd a részletek. No, meg a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Sarah Connorral megyünk tovább. Ez a Let's Get Back to the Bad Boy most a Besten. What up? It's your boy TQ still keeping it gangsta around the world with my girl Sarah. Brand new.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Brand New Heavies és a Sometimes. Szép reggelt kívánok mindenkinek, ígértem, hogy hozom a nap témáit, hát már mondom is, 7 óra után Beyoncé és Taylor Swift fog a középpontba kerülni, nem véletlenül, hisz bekerülnek a kongresszusi könyvtárba, jönnek erről majd a részletek, 8 óra után pedig egy csillagászati randevú lesz méghozzá, ugyanis együtt áll a Vénusz és a Jupiter, ezt is körbe fogjuk természetesen járni, és végül 9 óra után sport méghozzá a 2026-os labdarúgó világbajnokságról ejtünk néhány szót, ugyanis nem sokára startol majd, úgyhogy jönnek a részletek, na meg természetesen a legjobb zenék. Most egy rövid szünet következik, aztán a híreket követően a Daft Punk-kel és az All Around the World-től például majd folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Jövő héten nyújtják be az uniós pénzek lehívásához szükséges törvényjavaslatot, megszűnt a tűzgyújtási tilalom megyénkben. A Nemzeti Összetartozás napjára emlékeztek Egerszegen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Jövő héten nyújtják be azt a törvénycsomagot, amely a kormány szerint szükséges az uniós források lehívásához. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormány szóvivői tájékoztatón. A tárcavezető szerint a csomag főként korrupció ellenes intézkedéseket tartalmaz. Hozzátette, a törvények elfogadása esetén augusztus végéig akár 10 milliárd euró érkezhet Magyarországra. A forrásokból egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozásfejlesztési programokat finanszíroznának. Jó hír a szabadtéri programokat tervezőknek, megszűnt a tűzgyújtási tilalom a vármegye egész területén. A döntést a csapadékosabb időjárás és a kedvezőbb erdőtűzkockázati helyzet tette lehetővé, írja a Nébih. A hivatal ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a tűzgyújtás szabályait továbbra is be kell tartani. A saját kertekben lehet bográcsozni és grillezni, de a szakemberek fokozott körültekintést kérnek. Megemlékezést tartottak Zalaegerszegen a trianoni békediktátum aláírásának 106. évfordulója alkalmából. A Bajcsi Zsilinszky Endre téren, az országzászlónál és a Magyar Szabadság emlékműnél városi vezetők, civil szervezetek és helyi lakosok tisztelegtek az emlékezés virágaival. Az ünnepségen Kovács Gábor címzetes főjegyző hangsúlyozta, június 4-e nem csak a történelmi veszteségekről, hanem a nemzeti összetartozásról, a közös nyelvről, kultúráról és a határokon átívelő magyarságról is szól, tudósít az Egerszegi Hírek. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma hosszabb, rövidebb időszakra országszerte kisüt a nap. Kezdetben főként délen, délkeleten, majd egyre inkább keleten, északkeleten lehet elszórtan eső, zápor, zivatar. Holnap a hajnali pára és ködfoltok hamar feloszlanak, sok napsütésre van kilátás. Ma nappal maximum 27, holnap 29 fok lehet. Éjszaka 14-15 fok lehet a minimum.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a vonaton és kész. Best FM a legjobb zenék, pár szót ejtsünk az időjárásról. Ma kifejezetten változékony, de alapvetően meleg nyárias nap áll előttünk. Déli részén az országnak este felé előfordulhatnak kisebb-nagyobb záporok, a csúcshőmérséklet pedig Budapesten 29 lesz, Pécsen 24, Dunaújvárosban 26, Székesfehérváron 25, Egerben pedig 24 fokot mérhetünk majd. A legjobb zenék pedig természetesen érkeznek az ébredés és a napindítása mellé. A Daft Punk-kal megyünk tovább. Szól az All Around the World, itt a Westen.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán természetesen folytatjuk a legjobb zenékkel, és mellette pedig a nap első témája érkezik, ami nem mással, meg nem másokkal kapcsolatos, mint Taylor Swift-tel és Beyoncé-vel, ugyanis bekerültek a kongresszusi könyvtárba. Hogy ez mit jelent, azt majd elárulom, na meg persze azt is, hogy mi lesz itt velem például többek között a következő órába. Hát Kenny Dope és a Bucketheads közöse már biztos, ugyanis a The Bump majd szólni fog 7 óra után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Fogyatékkal élők versengtek Zalában, Győrben remekeltek a kölcsei is atléták. Folytatódik az aszbesztügy Zalában. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Zala, Somogy és Veszprém szociális intézményeinek 11 csapata mérte össze tudását Magyarszerdahelyen. A kupát 11. alkalommal rendezte meg a Szivárvány Integrált Intézmény. Az eseményen a Magyar Labdarúgó Szövetség 2 új foci kaput adományozott a zalai szervezeteknek. A szervezők hangsúlyozták, a sport fontos szerepet játszik a rehabilitációban, segíti a társadalmi beilleszkedést, és lehetőséget ad arra, hogy mindenki megmutassa tehetségét és kitartását, írja a zaol.hu. Kiemelkedően szerepeltek a Kölcsey Ferenc gimnázium diákjai a Győrben rendezett atlétika diák olimpia döntőjén. A zalaegerszegi versenyzők egy aranyéremmel, valamint ezüst és bronzérmes váltó eredménnyel tértek haza. Diszkoszvetésben bajnoki címet szerzett Kovács Lőrinc, míg a lányok váltója ezüst, valamint bronzérmet nyert. A verseny egyik legnagyobb sikerét Pap Luca ért el, aki az egyéni összetett versenyszámban új diák olimpiai csúccsal lett országos bajnok, tudta meg az Egerszegi Hírek. Újabb zalaegerszegi közterületeken mutattak ki aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot. A legfrissebb laboreredmények szerint több parkoló és útpatka érintett, ugyanakkor 10 vizsgált helyszínen nem találtak szennyeződést. A város több érintett területet már lezárt, a veszélyes anyag eltávolítása pedig a tervek szerint a napokban megkezdődik. Balaic Zoltán polgármester közölte, az önkormányzat műszaki terveket készít a helyreállításra, amely várhatóan 100 milliós nagyságrendű költséget jelent majd. Az országosan több mint 250 települést érintő ügyben a kormány munkacsoportot hozott létre, és vizsgálják az osztrák bányák felelősségét is, olvasható a Zalavár megyei hírportálon. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma hosszabb, rövidebb időszakra országszerte kisüt a nap. Kezdetben főként délen, délkeleten, majd egyre inkább keleten, északkeleten lehet elszórtan eső, zápor, zivatar. Holnap a hajnali pára és ködfoltok hamar feloszlanak, sok napsütésre van kilátás. Ma nappal maximum 27, holnap 29 fok lehet. Éjszaka 14-15 fok lehet a minimum.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Irány Amerika és a kongresszusi könyvtár, és azon belül is az audio részleg, ugyanis most jön két pop királynő, aki bekerült, és hát ezáltal halhatatlan lett a dala, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is így június 6-án reggel az Ébredés és a napirítás mellé indulunk, Sziával! A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori!
0: Best FM!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. A legjobb zenék.
0: A

Best FM a legjobb zenék, hatalmas megtiszteltetés érte a modern popzene két legnagyobb királynőjét. Taylor Swift és Beyoncé felvételei idén először kerülnek be az Egyesült Államok Nemzeti Hangfelvétel regiszterébe, amelyet a szakma és a közvélemény gyakran csak úgy emeleget, amerikai audiokönyvtár. Az amerikai kongresszusi könyvtár 2026-os bővítésének keretében 25 olyan új tételt választottak ki, amely kulturális és történelmi, esztétikai szempontból kiemelkedő jelentőséggel bír. És akkor nézzük, hogy mi is került be a két énekesnőtől. Taylor Swift-től egy komplett album, az 1989 című sikeralbum, ami 2014-ben jelent meg, és egy válogatás a mostani legfrissebb darabjaiból. Na de Beyoncé-nál csak egy dal, a 2008-as világsláger, a Single Ladies. És két kategóriát még muszáj vagyok elmondani, a legendás klasszikusoknál helyet kapott Chaka Khan, méghozzá az I'll Fear For You című dalával, és az idei válogatás legrégebbi darabja egyébként egy 1944-es felvétel, a Spike Jonze and the Hill City Psychers féle Cocktails for Two, így a gyűjtemény most már több mint 80 év zenei audio történeti fejlődését öleli fel. Gratulálok Beyoncé-nak és Taylor Swift-nek, na meg Chaka Khan-nak is, azért ez nem kis dolog, és hát kíváncsian várom, hogy ki kit szavazna be egy ilyen örök rangú zenei könyvtárba, hogy mindig a halhatatlanok között legyen az a sláger, hogy jól elmentsék a jövőnek, hogyha lehet így mondani. A telefon és Viber szám 0620-55-55-155, én pedig most folytatom a legjobb zenékkel, innen is lenne mit beválogatni, igaz? Például a következőt Tom Novitól most itt a Besten, ugyanis ő szól most az Ébredés és a Napindítás mellé.

Best FM a legjobb zenék, a Black Eyed Peas-szel ébredhettünk, ez volt a Pump It Up. Szép reggelt kívánok mindenkinek, június 6-a van szombat, a névnaposok, a Norbertek és a Cintiák, a születésnaposok között pedig Báj Alexet köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a svéd zászló napja, és 2 óra téma pedig még hátra van a mai nap reggeléből. 8 óra után egy csillagászati randevúval fogunk foglalkozni, 9 órakor pedig ellátogatunk a labdarúgó világbajnokságra.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Kisfilmmel erősítik a Deák kultuszt Zalában. Sörtörténeti kiállítás nyílt a Göcsei Múzeumban. Segítség a szülésre készülőknek Zalában. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Rövid film készül Deák Ferenc és Gróf Festetics Mária elképzelt találkozásáról. A forgatás a Söjtöri Emlékháznál zajlott, ahol korhű jelmezekkel, hintóval és történelmi környezetben idézték meg a 19. század hangulatát. Amint egy 12 perces alkotás egy művészi fantázián alapuló történetet dolgoz fel, amely a haza bölcse és a fiatal grófnő kapcsolatát mutatja be. A készülő film a Söjtöri Deák Emlékház kiállításának része lesz, és a tervek szerint ősszel mutatják be, tudósít a ZAOL. Ez Sör címmel nyílt új időszaki tárlat a Göcsei Múzeumban. A zalaegerszegi kiállítás a sörfőzés több évszázados történetét mutatja be a honfoglalás korától egészen a modern ipari gyártásig. Az anyaga a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum és a Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum közös munkája. A látogatók megismerhetik a középkori sernevelők világát, a maláta készítés folyamat, tehát valamint a hazai söripar fejlődésének legfontosabb állomásait, számolt be róla az Egerszegi Hírek. Júniusban is folytatódnak a szülésre felkészítő foglalkozások a Zalavár megyei Szent Rafael kórház szervezésében. Az ingyenes programokra a várandóság 28. hetét betöltött kismamákat és párjukat.

0: magukat várják a zalaegerszegi járási egészségfejlesztési irodába. A 4 alkalomból álló felkészítés során a résztvevők egyebek mellett a várandóság alatti cukorbetegségről, a megfelelő táplálkozásról, a szülés megindulásának jeleiről, valamint a vajúdás és a fájdalomcsillapítás lehetőségeiről kaphatnak tájékoztatást. A részletek és a jelentkezési információk a kórház honlapján érhetőek el, számolt be az egerszegihírek.hu. Ma hosszabb, rövidebb időszakra országszerte kisüt a nap. Kezdetben főként délen, délkeleten, majd egyre inkább keleten, északkeleten lehet elszórtan eső, zápor, zivatar. Holnap a hajnali pára és ködfoltok hamar feloszlanak, sok napsütésre van kilátás. Ma nappal maximum 27, holnap 29 fok lehet. Éjszaka 14-15 fok lehet a minimum.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Szikora Robi és a Valmár ábrándozott egy balatoni lányról az elmúlt néhány percben, ezzel ébredhettünk, a folytatásban pedig két lány fog összeveszni egy fiún, de csak képletesen. Ugyanis a dal kifejezetten egy gag miatt készült, ugyanis azt hitte a közvélemény meg a média, hogy ez a két csaj bizony összeveszett egy pasin. Ők aztán ráhúztak egy lapátot és megcsináltak egy bomba világslágert, és szerintem ennek lett köszönhetően ez a nagy siker. Jön Brandy és Mónika és a The Boy Is Mine most ide a Bestre.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán ellátogatunk a világűrbe, ugyanis jön a Vénusz és a Jupiter egy csillagászati randevúval, hogy ez mit jelent, azt is elmondom, na meg természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem a De La Soul, a Ring Ring Ringgel.
2: Hey, how you doing? Sorry I can't get through, but what is your name and your number, and I'll get back to you.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Jövő héten nyújtják be az uniós pénzek lehívásához szükséges törvényjavaslatot, megszűnt a tűzgyújtási tilalom megyénkben. A Nemzeti Összetartozás napjára emlékeztek Egerszegen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Jövő héten nyújtják be azt a törvénycsomagot, amely a kormány szerint szükséges az uniós források lehívásához. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormány szóvivői tájékoztatón. A tárcavezető szerint a csomag főként korrupció ellenes intézkedéseket tartalmaz. Hozzátette, a törvények elfogadása esetén augusztus végéig akár 10 milliárd euró érkezhet Magyarországra. A forrásokból egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozásfejlesztési programokat finanszíroznának. Jó hír a szabadtéri programokat tervezőknek, megszűnt a tűzgyújtási tilalom a vármegye egész területén. A döntést a csapadékosabb időjárás és a kedvezőbb erdőtűzkockázati helyzet tette lehetővé, írja a Nébih. A hivatal ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a tűzgyújtás szabályait továbbra is be kell tartani. A saját kertekben lehet bográcsozni és grillezni, de a szakemberek fokozott körültekintést kérnek. Megemlékezést tartottak Zalaegerszegen a trianoni békediktátum aláírásának 106. évfordulója alkalmából. A Bajcsi Zsilinszky Endre téren, az országzászlónál és a Magyar Szabadság emlékműnél városi vezetők, civil szervezetek és helyi lakosok tisztelegtek az emlékezés virágaival. Az ünnepségen Kovács Gábor címzetes főjegyző hangsúlyozta, június 4-e nem csak a történelmi veszteségekről, hanem a nemzeti összetartozásról, a közös nyelvről, kultúráról és a határokon átívelő magyarságról is szól, tudósít az egerszegi hírek. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma hosszabb, rövidebb időszakra országszerte kisüt a nap. Kezdetben főként délen, délkeleten, majd egyre inkább keleten, északkeleten lehet elszórtan eső, zápor, zivatar. Holnap a hajnali pára és ködfoltok hamar feloszlanak, sok napsütésre van kilátás. Ma nappal maximum 27, holnap 29 fok lehet. Éjszaka 14-15 fok lehet a minimum.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, június 6-a van szombat, és a legjobb zenéket bekészítettem az ébredés és a napindítása mellé, úgyhogy nem kell izgulni, a jó hangulat garantált, ugyanis majd Armin van Heldennel indulunk, és szól majd a My Mind, és beszélgetünk egy csillagászati randevúról, rádiózzunk együtt.
0: Best FM.

Kezdtem a legjobb zenék, jön a csillagászati randevú. Ritka és rendkívüli látványos égi jelenség tanújai lehetünk a napokban, június 5-e és 12-e között. A naprendszer két legfényesebb bolygója, a Vénusz és a Jupiter látszólagos közelségbe kerül egymással a nyugati égbolton. A svábhegyi csillagvizsgáló tájékoztatása szerint a két égitest június 9-én kedden este produkálja a legszorosabb együttállást. Ezen az estén a Merkur is különleges pozíciót vesz fel, eléri a félfázist, amikor a bolygókorongnak pontosan a fele kap megvilágítást a naptól. Érdemes tehát a napokban az estéken a csillagokat és az eget figyelni, ugyanis ilyen szépességeket láthatunk, ami bizony-bizony nagyon ritkán adódik. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább most az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz hamarosan velem a De La Soul, a Ring Ringgel, most viszont az LMC-vel és a Take Me To The Clouds Ablóval megyünk tovább itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, pár szót ejtsünk az időjárásról. Ma kifejezetten változékony, de alapvetően meleg nyárias nap áll előttünk. Déli részén az országnak este felé előfordulhatnak kisebb-nagyobb záporok, a csúcshőmérséklet pedig Budapesten 29 lesz, Zalaegerszegen 23, Pécsen 25, Székesfehérvár szintén 25, és végül Egerben 24 fok lesz majd a csúcshőmérséklet. A legjobb zenékkel pedig hamarosan megyünk tovább, csak jön egy rövid szünet, aztán a hírek után már itt is lesz velem a No Doubt, Gwen Stefani régi együttese, a Just a Girl.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Fogyatékkal élők versengtek Zalában, Győrben remekeltek a kölcse is atléták. Folytatódik az aszbesztügy Zalában. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Zala, Somogy és Veszprém szociális intézményeinek 11 csapata mérte össze tudását Magyarszerdahelyen. A kupát 11. alkalommal rendezte meg a Szivárvány Integrált Intézmény. Az eseményen a Magyar Labdarúgó Szövetség 2 új foci kaput adományozott a zalai szervezeteknek. A szervezők hangsúlyozták, a sport fontos szerepet játszik a rehabilitációban, segíti a társadalmi beilleszkedést, és lehetőséget ad arra, hogy mindenki megmutassa tehetségét.

0: és kitartását, írja a zaol.hu. Kiemelkedően szerepeltek a Kölcsey Ferenc Gimnázium diákjai a Győrben rendezett atlétika diákolimpia döntőjén. A zalaegerszegi versenyzők egy aranyéremmel, valamint ezüst és bronzérmes váltó eredménnyel tértek haza. Diszkoszvetésben bajnoki címet szerzett Kovács Lőrinc, míg a lányok váltója ezüst, valamint bronzérmet nyert. A verseny egyik legnagyobb sikerét Pap Luca ért el, aki az egyéni összetett versenyszámban új diákolimpiai csúccsal lett országos bajnok, tudta meg az Egerszegi Hírek. Újabb zalaegerszegi közterületeken mutattak ki azbesztel szennyezett kőzúzalékot. A legfrissebb laboreredmények szerint több parkoló és útpatka érintett, ugyanakkor 10 vizsgált helyszínen nem találtak szennyeződést. A város több érintett területet már lezárt, a veszélyes anyag eltávolítása pedig a tervek szerint a napokban megkezdődik. Balaic Zoltán polgármester közölte, az önkormányzat műszaki terveket készít a helyreállításra, amely várhatóan 100 milliós nagyságrendű költséget jelent majd. Az országosan több mint 250 települést érintő ügyben a kormány munkacsoportot hozott létre, és vizsgálják az osztrák bányák felelősségét is, olvasható a Zalavár megyei hírportálon. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma hosszabb, rövidebb időszakra országszerte kisüt a nap. Kezdetben főként délen, délkeleten, majd egyre inkább keleten, északkeleten lehet elszórtan eső, zápor, zivatar. Holnap a hajnali pára és ködfoltok hamar feloszlanak, sok napsütésre van kilátás. Ma nappal maximum 27, holnap 29 fok lehet. Éjszaka 14-15 fok lehet a minimum.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. George Michael és Whitney Houston közösen ébresztett minket. Ez volt az If I Told You That, így június 6-án reggel, amikor a névnaposok, a Norbertek és a Cynthiák, a születésnaposok között pedig Bye Alexet köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a svéd zászlónapja, és hamarosan jön a reggel utolsó témája, majd 9 óra után egy kicsi sport, de hogy mi lesz benne, azt majd csak az óra végén árulom el, ugyanis addig még van bőven időnk, úgyhogy biztos, hogy itt lesz még velem például Laurent Wolf és a No Stress, na meg most Maxi Priest és a Close to You itt a Besten.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. I don't wanna work today. Maybe I just wanna stay. Just take it easy cause there's no stress.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán jön a sportrovat, amiben nem másról lesz szó, mint a hamarosan rajtoló 2026-os labdarúgó világbajnokságról. Jönnek a részletek, na meg a legjobb zenék is természetesen az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Fatboy Slim, a The Rockefeller Sanka.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Kisfilmmel erősítik a Deák kultuszt Zalában. Sörtörténeti kiállítás nyílt a Göcsei Múzeumban. Segítség a szülésre készülőknek Zalában. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Rövid film készül Deák Ferenc és gróf Festetics Mária elképzelt találkozásáról. A forgatás a Söjtöri Emlékháznál zajlott, ahol korhű jelmezekkel, hintóval és történelmi környezetben idézték meg a 19. század hangulatát. Amint egy 12 perces alkotás egy művészi fantázián alapuló történetet dolgoz fel, amely a haza bölcse és a fiatal grófnő kapcsolatát mutatja be. A készülő film a Söjtöri Deák Emlékház kiállításának része lesz, és a tervek szerint ősszel mutatják be, tudósít a Zaol. Ez Sör címmel nyílt új időszaki tárlat a Göcsei Múzeumban. A zalaegerszegi kiállítás a sörfőzés több évszázados történetét mutatja be a honfoglalás korától egészen a modern ipari gyártásig. Az anyaga a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum és a Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum közös munkája. A látogatók megismerhetik a középkori sernevelők világát, a malátakészítés folyamat, valamint a hazai söripar fejlődésének legfontosabb állomásait, számolt be róla az Egerszegi Hírek. Júniusban is folytatódnak a szülésre felkészítő foglalkozások a Zalavár megyei Szent Rafael kórház szervezésében. Az ingyenes programokra a várandóság 28. hetét betöltött kismamákat és párjukat várják a zalaegerszegi járási egészségfejlesztési irodába. A 4 alkalomból álló felkészítés során a résztvevők egyebek mellett a várandóság alatti cukorbetegségről, a megfelelő táplálkozásról, a szülés megindulásának jeleiről, valamint a vajúdás és a fájdalomcsillapítás lehetőségeiről kaphatnak tájékoztatást. A részletek és a jelentkezési információk a kórház honlapján érhetőek el, számolt be az egerszegihírek.hu. Ma hosszabb, rövidebb időszakra országszerte kisüt a nap. Kezdetben főként délen, délkeleten, majd egyre inkább keleten, északkeleten lehet elszórtan eső, zápor, zivatar. Holnap a hajnali pára és ködfoltok hamar feloszlanak, sok napsütésre van kilátás. Ma nappal maximum 27, holnap 29 fok lehet. Éjszaka 14-15 fok lehet a minimum.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hamarosan rajtul a 2026-os labdarúgó világbajnokság, jönnek a részletek, ugyanis ezt fogjuk egy kicsit körbejárni, csak egy perc erejéig, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé, így június 6-án, 9 óra után, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, a kezdés pedig Sophie Alix Backstory, jön a Murder on Dance Floor.
0: Best FM.

FM a legjobb zenék. Jövő héten csütörtöktől indul a labdarúgó világbajnokság, aminek idén először három ország adott hont, és egyenesen az amerikai kontinensre irányul a figyelmünk, ugyanis az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendezi meg ezt közösen, méghozzá nagyon durva, mert ez a sorrendben a 23. és egy kibővített mezőny van, 48 válogatott indul harcba a trófeáért. Rendhagyó időbeosztásunk is van, ugye ez az időeltolódás miatt van így egyébként. A közép-európai idő szerint a találkozókat az esti sávban 18 órától 23 óráig rendezik majd meg, illetve éjszaka éjféltől egészen reggel 6-ig bonyolítják le, úgyhogy érdemes tehát a képernyőre szegezni majd a szemünket jövő héten csütörtöktől, és a nyitás az Mexikóban lesz, és Mexikó játszik majd méghozzá egy nyitó meccset, úgyhogy nagyon nagy a felhajtás már most, mert egyébként idén lesz először majd a döntőbe halftime show is, erről is majd esetleg beszámolok a későbbiekben, a legjobb zenéket pedig hozom az ébredés és a napindítás mellé most a folytatásba. Jön a Spice Girls csapata a Show You Will Be There-rel, na meg most a Pets and Small a Turnaround-dal itt a Besten.

Best of FM a legjobb zenék, a Spice Girls csapata pörgetett föl mindenkit, ez volt a Show You Will Be There, a folytatásban meg jön az a Sean Paul, aki felpörgetett minket élőben méghozzá múlt hónap elején, ugyanis itt járt Budapesten, és egy bombasztikus koncertet adott, a szívébe zártuk őt, ő is minket szerintem, és nézzük meg, hogy miért is volt akkora hatalmas buli az ő koncertjén. 53 évesen odarakta magát, és most meghallgatjuk tőle az egyik nagy régi kedvencünket. Jön a Get Busy, ide a Bestre! Shake that.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán átlépünk a délelőttbe, de én is a legjobb zenék maradunk. Indítjuk a Best hétvégét, hogy jól teljen, jó hangulatba teljen most így a szombat délelőttünk. Ehhez bekészítettem természetesen a legjobb zenéket is. Itt lesz velem az E17, az It's Alright-tal érkeznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Jövő héten nyújtják be az uniós pénzek lehívásához szükséges törvényjavaslatot, megszűnt a tűzgyújtási tilalom megyénkben. A Nemzeti Összetartozás napjára emlékeztek Egerszegen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Jövő héten nyújtják be azt a törvénycsomagot, amely a kormány szerint szükséges az uniós források lehívásához. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormány szóvivői tájékoztatón. A tárcavezető szerint a csomag főként korrupció ellenes intézkedéseket tartalmaz. Hozzátette, a törvények elfogadása esetén augusztus végéig akár 10 milliárd euró érkezhet Magyarországra. A forrásokból egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozásfejlesztési programokat finanszíroznának. Jó hír a szabadtéri programokat tervezőknek, megszűnt a tűzgyújtási tilalom a vármegye egész területén. A döntést a csapadékosabb időjárás és a kedvezőbb erdőtűzkockázati helyzet tette lehetővé, írja a Nébih. A hivatal ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a tűzgyújtás szabályait továbbra is be kell tartani. A saját kertekben lehet bográcsozni és grillezni, de a szakemberek fokozott körültekintést kérnek. Megemlékezést tartottak Zalaegerszegen a trianoni békediktátum aláírásának 106. évfordulója alkalmából. A Bajcsi Zsilinszky Endre téren, az országzászlónál és a Magyar Szabadság emlékműnél városi vezetők, civil szervezetek és helyi lakosok tisztelegtek az emlékezés virágaival. Az ünnepségen Kovács Gábor címzetes főjegyző hangsúlyozta, június 4-e nem csak a történelmi veszteségekről, hanem a nemzeti összetartozásról, a közös nyelvről, kultúráról és a határokon átívelő magyarságról is szól, tudósít az Egerszegi Hírek. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma hosszabb, rövidebb időszakra országszerte kisüt a nap. Kezdetben főként délen, délkeleten, majd egyre inkább keleten, északkeleten lehet elszórtan eső, zápor, zivatar. Holnap a hajnali pára és ködfoltok hamar feloszlanak, sok napsütésre van kilátás. Ma nappal maximum 27, holnap 29 fok lehet. Éjszaka 14-15 fok lehet a minimum.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, indul a Best hétvége, június 6-a van szombat, és itt vannak velem a legjobb zenék, hogy mindenkit jó kedvre derítsenek így szombat délelőtt. Bekészítettem például az East 17-t, az It's Alright-tal érkeznek, majd az óra elsője pedig a Madison Avenue-jé. Szóval, who the hell are you?
0: Best FM.

0: Now who the hell are you?
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, szép napot mindenkinek, június 6-a szombat van, a Norbertek és a Szintiák a névnaposok, a születésnaposok között pedig Báj Alexet köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket, ezen a napon van a svéd zászló napja, a legjobb zenéket pedig bekészítettem, hogy jól teljen a hétvége délelőttünk, itt lesz például velem Rob and Rez, a Got to the Getter rázzák majd fel a hangulatot, most pedig egy hasonló stílussal, de egy nagyon nagy klasszikussal folytatom a Black Machine-től, jön a Jazz Machine, most ide a Best 3.

0: Best FM a legjobb zenék, Meredith Brooks és a Beach után egy rövid szünet, aztán természetesen folytatjuk ezt a hangulatot. Itt lesz például velem Usher a Jelvel, na meg Carl Wolf és az Afrika is érkezik majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slá.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk következnek, utána pedig az utolsó közös óránk, amiket természetesen megtöltöttem a legjobb zenékkel. Jön, ami még nem volt, 11 óra után például itt lesz velem Arash, a Boroboróval érkezik ma.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rengeteg gyorshajtó bukott le a fővárosban, csak akkor indul be a Jéger, ha nincs más megoldás. Startol az országos gidamentő program. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Mind a közoktatásban, mind a szakképzésben megkezdték a pedagógus teljesítményértékelési rendszer átfogó felülvizsgálatát. A gyermek- és oktatásügyi miniszter közösségi oldalán azt írta, a mostani forma túlzott adminisztrációval jár, jelentős energiákat köt le, és nem ad érdemi szakmai visszajelzést. Épp ezért felfüggesztik, és a következő tanévben hozzálátnak egy új modell kialakításához pedagógusok, szakértők, intézményvezetők bevonásával. Lanner Judit hozzátette, a változás senkit nem érint hátrányosan, a korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak. Több mint 1300 gyorshajtót mértek be a trafiboxok Budapest 6 kerületében a múlt hónapban. Az Andrássy úton például 50 helyett 122-vel száguldott egy sofőr. 312.000 forintos bírságot postáztak neki. A rendőrség ismét jelezte, továbbra is rengeteg balesetet okoz a gyorshajtás, ezért a folytatásban is számíthatnak razziákra, sebességmérésekre az autósok. Csak akkor indítják be a jégkármérséklőrendszert, rövidített nevén Jégert, ha komoly veszélyről van szó, vagyis több mint 60% esélye van egy pusztító jégesőnek. Ezt közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Emlékeztettek rá, hogy a rendszer az ivatarfelhők kialakulásának korai szakaszában ezüst jodid hatóanyagot juttat a légkörbe, így kisebb méretű jégszemek alakulnak ki. Tavaly kevesebb hatóanyagot használtak fel, így a szezon indításához szükséges készletek rendelkeznek. Megkezdődött az idei őszgidamentési szezon. A kaszálások előtt hőkamerás drónok segítségével kutatják fel a veszélyben lévő állatokat. Tavaly csaknem 300 őszgidát sikerült biztonságba helyezni. A Vadászati Védegylet Drón Szakbizottságának elnökét Szabó Lászlót hallják.
2: 2-3 hetes koráig a gida azzal védekezik, hogy lelapul és nem mozdul. A hajnali órákban lehet tökéletesen látni a hőkamerás drónokkal, lehet látni, hogyha ősz gida van, ott kivisszük a szélére, ott elengedjük. Minden gidának egyedi hangja van, fölismeri őt, az őssuta találkoznak.
1: Szép időnk lesz, sok napsütéssel, több-kevesebb fátyol felhővel, csapadékra kevés az esély, a Tiszántúlon viszont egy-egy zápor, esetleg zivatar előfordulhat. A 23-28 fokot késő este 15-18 fok követheti. Ugyanilyen idővel búcsúzik a hét, ha lehet még több napsütéssel, néhol már 30 fok feletti maximumokkal. Az előrejelzések szerint a hétfő is kimondottan derűs lesz országszerte, kedden viszont már sokfelé beköszönhet egy-egy zápor is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ezután az óra után lezárjuk a szombat délelőttöt, ugyanis 11 óra múlt a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, június 6-a van, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem, hogy a jó hangulat is garantált legyen ebben az órában. Ezt teszi majd például a Bahaman, a Who Let The Dogs Out-tal, na meg most a Deep Dish, a Flashdance-el indulunk.
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Ember Márkék dolgozták át zseniálisan Demjén Ferenc slágerét a Hogyan tudnék élni nélküle című filmbe. Ez volt az El kell, hogy engedj, a folytatásra pedig egy igazi nosztalgia, méghozzá 90-es évekből jön a Bahamán és a Who Let the Dogs Out.

Best FM a legjobb zenék, egy igazi nagy klubhimnuszt hallhattunk. Ez volt Alice DJ és a Better of Alone. Szép napot kívánok mindenkinek. Június 6-a van szombat, a Norbertek és a Szintiák a névnaposok. A születésnaposok között pedig Báj Alexet köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Egy rövid szünet, aztán természetesen folytatom ugyanezzel a nosztalgia hangulattal. Ugyanis bekészítettem már Kylie Minogue-ot, az In Your Eyes-al érkezik majd a 2000-es évek felejtetetlen slágerei közül.

0: Na meg a rövid szünet után Tom Novi és Lima közöse is szólni fog, az már biztos, a Now or Never.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slá.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Kylie Minogue és az In Your Eyes, az én időm lejárt, úgyhogy átadom a stafétát Bénémet Diának, egészen este 6-ig ő hozza a legjobb zenéket, utána pedig majd mixben szólnak, méghozzá Night Shift jó voltából, mint ahogy a hét minden napján egyébként, este 6-tól 8-ig 2 óra mix, és hogyha szombat, akkor az R&B terítéken méghozzá ennek specialistája Slim Fit érkezik majd White Boy mellé a második órába, úgyhogy erre lehet számítani, ami a Best FM-et illeti a mai napon. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, kicsekkolok, utoljára indítom Rúzsa Magdit, ez a Na Na Na, itt a Besten. Visz hal, szép délután, jó étvágyat az ebédhez! Idősebb

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Különleges fájdalomkezelést kapnak daganatos betegek, vészjelzés már a termőföldeket is felfalja a beton, 50-es drogdílereket kapcsoltak le a rendőrök. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Speciális kezelést kaphatnak daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem és az Onkológiai Intézet nemrég alakult munkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amellyel sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Részletek Zelenai Ferenc fájdalomterapeutától, a munkacsoport vezetőjétől.
2: Speciális idegblokkádok, amikkel olyan idegeket igyekszünk lekapcsolni, amik a fájdalomimpulzust szállítják tovább. Megtörténhet helyi érzéstelentővel, fagyasztásos kezeléssel, hőkezeléssel, vagy kémiai anyagoknak a befecskendezésével bizonyos betegcsoportoknál, illetve bizonyos típusú fájdalmaknál jöhet szóba az, hogy egy ilyen tartós idegblokkáddal segítsük a betegeknek a fájdalommentességét.
1: 11 focipályányi területet betonoznak vagy burkolnak le naponta itthon. Ha ez így folytatódik, élhetetlenné válik az ország, állítják klímakutatók. Felhívások szerint, ha mindent lebetonozunk, a csapadék nem tud beszivárogni a földbe, a növények pedig nem tudják hűteni környezetünket. A probléma már régóta nem csak a városokat érinti, hanem a termőföldeket is. 1990 óta mintegy 1,5 millió hektárral, csaknem 22%-kal csökkent az ország mezőgazdasági területe. Majdnem 25 kiló marihuánát csempészett be az országba két díler, az egyiket Érden, a másikat Budapesten fogták el. Az 50-es éveikben járó tettesek Németországból hozták az anyagot. A magyar-szlovák határ előtt furfangosan elváltak, de így sem úszták meg, lecsaptak rájuk a rendőrök. A vagyon visszaszerzési eljárás keretében több mint 4000 eurót, 700 dollárt és csaknem 500 000 forintot foglaltak le a nyomozók. Várhatóan ismét erősödik a pollen terhelés a következő napokban. A pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, míg a fenyőfélék közepes, a csalánfélék, az úti fű és a hárs alacsony közepes koncentrációban lehet jelen a levegőben. Szakemberek arra figyelmeztettek, hogy aki allergiás, az ne csak alkalomszerűen a tünetek erősödésekor szedje a felírt készítményeket, hanem rendszeresen. Szép időnk lesz, sok napsütéssel, több-kevesebb fátyol felhővel, csapadékra kevés az esély, a Tiszántúlon viszont egy-egy zápor, esetleg zivatar előfordulhat. A 23-28 fokot késő este 15-18 fok követheti. Ugyanilyen idővel búcsúzik a hét, ha lehet még több napsütéssel, néhol már 30 fok feletti maximumokkal. Az előrejelzések szerint a hétfő is kimondottan derűs lesz országszerte, kedden viszont már sokfelé beköszönhet egy-egy zápor is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás hétvégét kívánok mindenkinek. Délmúlt néhány perccel, úgyhogy indul is a Best délután. Június 6-a van, én pedig itt leszek, és egész délután adom a legjobb zenéket a mikrofonnál, B. Németh Dia. Amivel pedig indítok, az pedig nem más, mint a Kosin 2001-ben megjelent slágere, a brit elektronikus trió egyik nagy sikere. Ez a Catch.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Ma az országban 25 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk, már ami az időjárást illeti. Holnap többnyire napos, kellemes nyári idő valószínű, időnként gomoly felhőkkel. Az előrejelzések szerint csak néhol fordulhat elő futó zápor, a hőmérséklet délután 24 és 30 fok között tetőzik, estétől pedig az északnyugati szél ismét élénkebbé válhat, úgyhogy lehet bátran kinti programokat tervezni.

0: Best FM a legjobb zenék, közlekedési infokkal megyünk tovább, gyorsan nézzük az utakat. Az M1-esen például a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között átépítették a terelést, ott a 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki figyelmesen, óvatosan közlekedjen, és nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük a sebességet korlátozó táblákat is. Megnyitották a főváros felé vezető oldalon a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtóágát, és a 26-os kilométernél Herceghalomnál is elkezdődött a csomópont átépítése, így Budapest irányában lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtóág lehetséges. A kijelölt terelőút a következő, 22-es jelű Sasfészek-tó pihenőhely, illetve ugyancsak az M1-esen a szélesítési munka kapcsán Budapest felé a 61-es kilométertől a 19-es kilométerig továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. Balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legfrissebb hírekkel folytatjuk, hiszen itt az egy óra, aztán hozom majd az Oliver Frommer slágerét is. Ez lesz a lófejű, és így lesz ennek a Kings of Leon is. A You Somebody-t indítom a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Tanári teljesítményértékelés ősszel indul az egyeztetés. Ilyen még nem volt, netes csalókra figyelmeztetnek netes csalók. Munkában a Virágos Magyarország zsűrije. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Mind a közoktatásban, mind a szakképzésben megkezdték a pedagógus teljesítményértékelési rendszer átfogó felülvizsgálatát. A gyermek- és oktatásügyi miniszter közösségi oldalán azt írta, a mostani forma túlzott adminisztrációval jár, jelentős energiákat köt le, és nem ad érdemi szakmai visszajelzést. Épp ezért felfüggesztik, és a következő tanévben hozzálátnak egy új modell kialakításához, pedagógusok, szakértők, intézményvezetők bevonásával. Lanner Judit hozzátette, a változás senkit nem érint hátrányosan, a korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak. Most az MVM nevében vadásznak a pénzünkre a netes csalók. E-mailt küldenek, ebben azt írják, hogy gázszámla tartozásunk van. Egész ügyes hamisítvány, az üzenet végén még arra is felhívja a figyelmet, hogy a címzett vigyázzon a webes bűnözőkkel. Az MVM közölte, átverésről van szó, aki ilyet kap, hagyja figyelmen kívül, semmiképp se fizessen. Kezdődik a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése, mintegy 400 település nevezett a viadalra számos projekttel, mondta a rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
2: Továbbra is a vízfőtere kategória a legnépszerűbb, de egyre többen veszik figyelembe, hogy a virágos városi vagy falusi séták kategória is nagyon sokat hozzá tud adni elsősorban a turisztikai kínálathoz. A következő másfél hónap a helyszíni zsűrizésekről fog szólni. Közel 200 fős az önkéntes zsűritagságunk, amelyben kertészmérnökök, tájépítészek, településüzemeltetési szakemberek, örökségvédelmi, illetve turisztikai szakemberek vannak.
1: Történeten 8. sorozatban a harmadik sikeréért száll harcba a győri Audi Eto, a hétvégén Budapesten rendezik a női kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőjét. A mai elődöntőben a francia Brest-Bretagne lesz az ellenfél, a másik ágon a szintén francia Metz és a román Csesseme Bukarest csap össze. Holnap este a győztesek mérkőznek majd a végső diadalért. Szép időnk lesz, sok napsütéssel, több-kevesebb fátyol felhővel, csapadékra kevés az esély, a Tiszántúlon viszont egy-egy zápor, esetleg zivatar előfordulhat, a 23-28 fokot késő este 15-18 fok követheti. Ugyanilyen idővel búcsúzik a hét, ha lehet még több napsütéssel, néhol már 30 fok feletti maximumokkal. Az előrejelzések szerint a hétfő is kimondottan derűs lesz országszerte, kedden viszont már sokfelé beköszönhet egy-egy zápor is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szuper hétvégét kívánok mindenkinek, és kellemes szombat délutánt. 1 óra múlt néhány percen, én Béni Mettia vagyok, és megyünk tovább. Hamarosan Justin Timberlake slágerével hozom a Cry Me a River-t. Na de itt lesz a halott pénz is. Most pedig a Kings of Leon-t indítom, méghozzá egy 2008-as slágerüket. Az egyik legnagyobb világslágerük szól, ami nem más, mint a You Somebody.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, George Michael és a Fast Love érkezik most a 90-es évekből. 1996-ban jelent meg az Older albumon, és az énekes egyik legismertebb 90-es évekbeli slágere lett. A felszínes kapcsolatok világáról szól, arról, amikor valaki nem komoly érzelmeket, hanem inkább gyors romantikát keres a dal részben. A Fast Love több országban is listavezető lett, és jól mutatja a George Michael kifinomult, érettebb korszakát a 90-es évek közepén. Ez szól most.

0: Beszélem a legjobb zenék. Híreket hoztam az M1-esről, Herceghalom és Bicske, azaz a 33-as és a 31-es kilométer között. A főváros felé tartó forgalom a külső és a leállósávon halad, a 34-es és a 35-ös kilométer között a határ felé a belső és a külső sáv járható. Budapest irányában 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont lehajtó ágán munkavégzés miatt útszűkület van érvényben, úgyhogy figyelni kell ott is, illetve ugyancsak az M1-esen Tatabánya térségében a belső sávot a 61-es és a 64-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a forgalmat sáv elhúzással a külső és a leálló sávra terelik. Ami pedig az M3-ast illeti, Bak térségében aszfaltoznak, ezért a 48-es és a 39-es kilométer között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, a Vásárosnamény felé autózók a külső és a leálló sávot használhatják. A munka kapcsán a főváros felé vezető oldalon lezárták a Galga pihenőt. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legváltozatosabb zenéket hallgatjuk a 90-es, meg a 2000-es évekből, úgyhogy érdemes maradni. A következő órában például ez is felcsendül majd.
2: Bárhogy kérném, úgysem felelném.
1: Az óra első dala pedig ez lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
3: Yes. But come on. Hey Martinez, you ready girl?

0: Hírek a Best FM-en.
1: Változatlanul hagyták Magyarország besorolását a vezető hitelminősítők. Felújítják a Velencei tó vízpótlását segítő tározókat. Női futógálát rendeznek a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Bizalmat szavaztak Magyarországnak a nagy hitelminősítők. Mindhárom vezető nemzetközi hitelminősítő változatlanul hagyta az ország besorolását. Kármán András pénzügyminiszter szerint ez azt jelzi, hogy a piacok és a szakmai szervezetek bizalmat látnak a jelenlegi gazdaságpolitikai irányban. A tárcavezető a közösségi oldalán azt írta, a Standard & Poor's, a Moody's és a Fitch Ratings egymást követő hetekben hozta nyilvánosságra döntését. A miniszter kiemelte, a hitelminősítők folytatott egyeztetéseken bemutatták a költségvetés stabilizálását célzó intézkedéseket, valamint az uniós forrásokról született megállapodást. Kiemelt figyelmet kap a Velencei tó, megkezdődik a tó vízpótlását segítő két tározó felújítása. A fejlesztés célja, hogy hosszú távon javítsa a tó vízellátását, és kezelje az elmúlt években többször is jelentkező alacsony vízállási problémákat. Csak nem 3 milliárd forint értékű illegális dohányterméket vont ki a fekete piacról a NAV egy nagyszabású akcióban. A pénzügyi nyomozók hónapokig figyelték a szervezetten működő csoportot, amely cigarettát és dohányt raktározott, majd terített volna Magyarországon. A rajtaütés során 9 Pest vármegyei helyszínen csaptak le a hatóságok, több mint 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió doboz cigaretta gyártásához elegendő anyagot foglalt. A műveletben 100 szakember és a NAV különleges egysége is részt vett. 3 férfit, köztük egy ukrán kamionsofőrt vettek őrizetbe, a bíróság pedig már elrendelte letartóztatásukat. Több ezer nő 20 futócipőt holnap Budapesten, a Városliget ad otthont a 31. Aldi női futógálának. Magyarország egyetlen női szabadidősport eseményére az ország minden részéből érkeznek résztvevők. A szervezők szerint több száz településről regisztráltak indulókat. A rendezvény központja a Városliget lesz, a hosszabb távok pedig a Hősök teréről rajtolnak, és az Andrássy úton vezetnek végig. A résztvevők 7 táv közül választhatnak, a kezdőktől a rutinos futókig. Mindenki megtalálhatja a számára megfelelő kihívást. Északnyugat felől szakadozik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul majd, késő estére 14 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap gomoly felhős napos idő várható, néhol előfordulhat zápor, esetleg egy-egy zivatar is kialakulhat, a szél helyenként megélénkül. A maximum hőmérsékletek 25 és 30 fok között lesznek majd, hétfőn is hasonló időjárásra számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: És az a dal, ami arról szól, hogy valaki megjátsza magát mások előtt, és mennyivel egyszerűbb lenne, ha önmaga lenne. Innen a Complicated cím. Avril Lavigne 2002-es slágerével folytatjuk, ez volt az énekesnő debütáló kis lemeze, amivel azonnal világsztár lett. 2 óra múlt néhány perc, én Bénémet Dia vagyok, rádiózzunk együtt ebben az órában is.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a Sing It Back, a Molokó egyik legismertebb dala, ami eredetileg 1998-ban jelent meg, de a Boris Dlugos által készített remix tette világsikerré, a száma house és elektronikus zene egyik ikonikus darabja lett, különösen ugye a klubkultúrában az énekesnő Rosin különleges szenvedélyes hangja erősen hozzájárul a dal egyedi hangulatához, egyszerre érzéki és hipnotikus, ami miatt bizony a DJ-k egyik kedvence lett világszerte. A Sing It Back máig a 90-es évek végének és a 2000-es évek elejének egyik meghatározó dance slágere. Ezzel folytatjuk most, itt a Best FM-en.

0: Beszefem a legjobb zenék, balesetmentes közlekedés mindenkinek, gyorsan az utakról, az M3-ason például Gyöngyös térségképben burkolatfelújítás zajlik, amely sávelhúzásos terelés kiépítését tette szükségessé. A 65-ös és a 75-ös kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalon, a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható, a főváros irányába a 200-as és a 199-es kilométer között zajvédő falat építenek, emiatt a külső sávot elkerítették. Vásáros-Namény felé pedig Hajdunánás elkerülő szakaszán új terelés épült ki. A 199-es és a 200-as kilométer között csak a belső sáv járható. Az M4-esen pedig Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leálló sávon dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Look, if you had one shot, or one opportunity, to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

Best FM a legjobb zenék, a Bagosi Brothers Company is legere kísért bennünket. 3 óra lesz mindjárt, vagyis jönnek a friss hírek. 50 Cent az In The Club-bal pedig nyitja majd a következő órát, érdemes maradni. Most pedig szól a Respect.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Fogyatékkal élők versengtek Zalában, Győrben remekeltek a kölcsei is atléták. Folytatódik az aszbesztügy Zalában. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Zala, Somogy és Veszprém szociális intézményeinek 11 csapata mérte össze tudását Magyar Szerdahelyen. A kupát 11. alkalommal rendezte meg a Szivárvány Integrált Intézmény. Az eseményen a Magyar Labdarúgó Szövetség 2 új foci kaput adományozott a zalai szervezeteknek. A szervezők hangsúlyozták, a sport fontos szerepet játszik a rehabilitációban, segíti a társadalmi beilleszkedést, és lehetőséget ad arra, hogy mindenki megmutassa tehetségét és kitartását, írja a zaol.hu. Kiemelkedően szerepeltek a Kölcsey Ferenc Gimnázium diákjai a Győrben rendezett atlétika diákolimpia döntőjén. A zalaegerszegi versenyzők egy aranyéremmel, valamint ezüst és bronzérmes váltó eredménnyel tértek haza. Diszkoszvetésben bajnoki címet szerzett Kovács Lőrinc, míg a lányok váltója ezüst, valamint bronzérmet nyert. A verseny egyik legnagyobb sikerét Pap Luca ért el, aki az egyéni összetett versenyszámban új diákolimpiai csúccsal lett országos bajnok, tudta meg az Egerszegi Hírek. Újabb zalaegerszegi közterületeken mutattak ki aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot. A legfrissebb laboreredmények szerint több parkoló és útpatka érintett, ugyanakkor 10 vizsgált helyszínen nem találtak szennyeződést. A város több érintett területet már lezárt, a veszélyes anyag eltávolítása pedig a tervek szerint a napokban megkezdődik. Balaic Zoltán polgármester közölte, az önkormányzat műszaki terveket készít a helyreállításra, amely várhatóan 100 milliós nagyságrendű költséget jelent majd. Az országosan több mint 250 települést érintő ügyben a kormány munkacsoportot hozott létre, és vizsgálják az osztrák bányák felelősségét is, olvasható a Zala vármegyei hírportálon. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma hosszabb, rövidebb időszakra országszerte kisüt a nap. Kezdetben főként délen, délkeleten, majd egyre inkább keleten, északkeleten lehet elszórtan eső, zápor, zivatar. Holnap a hajnali pára és ködfoltok hamar feloszlanak, sok napsütésre van kilátás. Ma nappal maximum 27, holnap 29 fok lehet. Éjszaka 14-15 fok lehet a minimum.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás étvégét, kellemes szombat délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Réte vagyok, töltsék velem a következő 3 órát, mint minden szombaton, és hallgassunk remek zenéket, és töltsük remek hangulatban ezt a délutánt. A Tankcsapdával, Innával, Dr. Véressel, vagy éppen 50 Centtel jön az In The Club. Szép napot, jó pihenés mindenkinek!
0: 88.9 Best

0: tudom, hogy akarod.
1: 88.9 Best FM a legjobb zenék. Kinél hogy telik a szombat délután? Nagyon remélem, hogy pihenősen, kikapcsolódósan. Azt hiszem, Zoli leírta nekem SMS-ben a legtökéletesebb szombat délutánt. Náluk például az a mai program, és szerintem ennél jobbat el sem lehet képzelni, amikor az ember úgy lazán, nyugiban előkészül, ízítja a grillt a kertben, aztán később átjönnek a barátok vagy családtagok egy kis ünneplésre, vagy szimplán egy közös szombat délutánra, és egy-két limonádét megisznak, grillhúsikat, grillsajtokat esznek, mert hogy amint látom, itt képet is kaptam, és hát itt ez a kép alapján egyszerűen fantasztikus a menü, és aztán egy kis sütizés, kikapcsolódás, társasjátékozás, és ennél tökéletesebb szombat este nincs is, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy engem is beavattatok. 0-20-55-55-155, jöhetnek ide az üzenetek, a hétvégi tervek. Mellé pedig természetesen akár grillpartira is hozom a legjobb zenéket. Jön mindjárt Fedzsó és Ashanti és a What's Love, de most a Simply Red és az In That A Lot Of Love itt a Best FM-en.

0: programot. Délután 4-től már lesz légvár, arcfestés, csillámtetoválás, lufik és kézműves sarok. Lehet bohóccal egy interaktív műsoron részt venni. Lesz természetesen zene és tánc, este pedig hangulatos chill zónával készülnek hintaágyakkal, puffokkal, függőágyakkal és hangulatos fényekkel. Menjenek, lazuljanak, beszélgessenek, találkozzanak barátokkal, és élvezzék együtt a nyár kezdetét. Jó szórakozást hozzá, vár mindenkit a Hello Nyár! Fények, ízek, élmények június 13-án szombaton délután 4 órától az Apáczai Csere János Művelődési Központban. Jó szórakozást!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

88.9 Best FM a legjobb zenék. Na nézzük, hogy holnap milyen programokat lehetne tervezni, szervezni, mármint, hogy ha az időjárás megengedi, mert úgy tűnik, hogy holnap több órás napsütésre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet 23-25 fok körül alakul majd, úgyhogy szerintem ez egy egészen ideális idő szabadtéri kiránduláshoz, akár piknikezéshez, vagy csak ha úgy lazulnánk a teraszon. Csapadékra úgy tűnik kicsi az esély, legfeljebb néhol alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. A szél is gyenge, vagy maximum mérsékelt marad, úgyhogy a hőérzetünk szerintem azért egészen kellemes lesz. A napvédelem ne feledkezzünk meg. Ez egyébként az év minden szakában, de nyáron nyilván kifejezetten fontos, úgyhogy ha minden így marad, akkor holnap igazi, hát koranyári időnk lesz, mondhatom így. Úgyhogy kellemes pihenést kívánok a holnapi délutára is, de még természetesen a mai sem ért véget. Úgyhogy menjünk is tovább isteni zenékkel. Mindjárt jön Naughty Boy és a csodás Sam Smith és a La La La, most pedig Rácz Gergő, csak állj mellém dala a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 88.9 Best FM-en.
1: Jobbnál jobb programokról számolnak be nekem a hallgatók. Egyébként a számunk 0-20-55-55-155, ha önök is megírnák a szombat délutáni programjukat, csak nyugodtan. Nagyon sokan ünnepelnek születésnapot ma, úgyhogy a következő órában majd megköszöntjük a szülinaposokat is, mert hogy hozom a kalendáriumot, de névnaposok is vannak, és évfordulósok is, sokan grilleznek, vagy éppen kirándulni indulnak, de vannak, akik hazafelé mennek a nagyitól, mert hogy ott ebédeltek. Hát jobbnál jobb programok, én pedig jó pihenést és kellemes kikapcsolódást kívánok mindenkinek a következő órában is. Másodperceken belül 4 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán Segi indít majd Rick Rockkal, itt lesz az It Was Me. És zene majd az Iri Mafia is, itt lesz a Volt egy álmom.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Kisfilmmel erősítik a Deák kultuszt Zalában. Sörtörténeti kiállítás nyílt a Göcsei Múzeumban. Segítség a szülésre készülőknek Zalában. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Rövid film készül Deák Ferenc és gróf Festetics Mária elképzelt találkozásáról. A forgatás a Söjtöri Emlékháznál zajlott, ahol korhű jelmezekkel, hintóval és történelmi környezetben idézték meg a 19. század hangulatát. Amint egy 12 perces alkotás egy művészi fantázián alapuló történetet dolgoz fel, amely a haza bölcse és a fiatal grófnő kapcsolatát mutatja be. A készülő film a Söjtöri Deák Emlékház kiállításának része lesz, és a tervek szerint ősszel mutatják be, tudósít a Zaol. Ez Sör címmel nyílt új időszaki tárlat a Göcsei Múzeumban. A zalaegerszegi kiállítás a sörfőzés több évszázados történetét mutatja be a honfoglalás korától egészen a modern ipari gyártásig. Az anyaga a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum és a Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum közös munkája. A látogatók megismerhetik a középkori sernevelők világát, a malátakészítés folyamat, valamint a hazai söripar fejlődésének legfontosabb állomásait, számolt be róla az Egerszegi Hírek. Júniusban is folytatódnak a szülésre felkészítő foglalkozások a Zalavármegyei Szent Rafael Kórház szervezésében. Az ingyenes programokra a várandóság 28. hetét betöltött kismamákat és párjukat várják a zalaegerszegi járási egészségfejlesztési irodába. A 4 alkalomból álló felkészítés során a résztvevők egyebek mellett a várandóság alatti cukorbetegségről, a megfelelő táplálkozásról, a szülés megindulásának jeleiről, valamint a vajúdás és a fájdalomcsillapítás lehetőségeiről kaphatnak tájékoztatást. A részletek és a jelentkezési információk a kórház honlapján érhetőek el, számolt be az egerszegihírek.hu. Ma hosszabb, rövidebb időszakra országszerte kisüt a nap. Kezdetben főként délen, délkeleten, majd egyre inkább keleten, északkeleten lehet elszórtan eső, zápor, zivatar. Holnap a hajnali pára és ködfoltok hamar feloszlanak, sok napsütésre van kilátás. Ma nappal maximum 27, holnap 29 fok lehet. Éjszaka 14-15 fok lehet a minimum.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 4 óra után is csak is a legjobb zenék. Majoros Rita vagyok, ez a 88.9 Best FM. A szombat délutánt is együtt tölthetjük. Például Coolioval, te jön a Random Trip is, az Iron Mafia, Savage Garden, de még a Black Eyed Peas is beugrik. Hamarosan köszöntjük a névnaposokat, szülinaposokat, előtte Segi és Rick Rock zenél. Itt van az a mi.
3: 88.9 Best FM, a legjobb zenék.
5: Open up, man.
6: What do you want, man?
5: My girl just caught me.
6: You made her catch you?
5: I don't know how I let this happen.
6: But who?
5: The girl next door, you know?
6: Man.
5: I don't know what to do.
6: Say it wasn't you.
5: All right.

88.9 Best FM a legjobb zenék. Június 6-a van, és ahogy ígértem, köszöntjük a névnaposokat, szülinaposokat, a Norbertek és a Szintiák a névnaposok, a ma ünneplő születésnaposokat is Isten éltesse, és akik ma esetleg évfordulót ünnepelnek, hát ők is legyenek nagyon boldogok. 1827-ben tartották meg az első lóversenyt Pesten. 1875-ben született Thomas Mann, Nobel-díjas német író. 113 éve született Gobbi Hilda Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő. 65 éve hunyt el 1961-ben dr. Carl Gustav Jung, svájci orvos, pszichiáter, az analitikus lélektan megteremtője. Ma van a napszemüveg világnap, a jó-jó nemzetközi napja, és a társasjátékok egyik világnapja is. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS Viber is hívható telefonszámunk. Ide küldjenek üzenetet, ha rajtunk keresztül köszöntenének meg valakit, vagy a társasjátékok napja alkalmából ajánljanak akár esti programként egy jó kis társast. Én pedig ajánlom a Best FM slágereit a fülükbe. Savage Garden, I Want You. Már megyünk is tovább.

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék. Csillagcsalogató estre várnak mindenkit a Csácsi hegyi kápolna kertjében, méghozzá június 13-án szombaton 17 órától. Rengeteg programmal várnak mindenkit, lesz kézműves kuckó, társas játékozással, fellép az évgyűrűk dalkör, néptánc előadások lesznek, aztán koncert is majd, és este pedig 8 óra után távcsöves égbolt kémlelés is lesz. Az esemény megközelítését a Dob utcába gyalogosan javasolják, egyébként ingyenes a program. Plédet, párnát, takarót mindenki vigyen magával a csillagcsalogató estre a Csácsi hegyi kápolna kertjébe, méghozzá június 13-án szombaton 17 órától várnak mindenkit. Jó szórakozást!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 88.9 Best FM-en.
1: Cisco és a Tong Song zárta az órát, de mindjárt nyitom a következőt, mert hogy egy órát még együtt rádiózhatunk. Szóval mindjárt 5 óra, jönnek a legfrissebb hírek, aztán Jerry Hallivel. És jön majd a Bell Hello is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Jövő héten nyújtják be az uniós pénzek lehívásához szükséges törvényjavaslatot, megszűnt a tűzgyújtási tilalom megyénkben. A Nemzeti Összetartozás napjára emlékeztek Egerszegen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Jövő héten nyújtják be azt a törvénycsomagot, amely a kormány szerint szükséges az uniós források lehívásához. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormány szóvivői tájékoztatón. A tárcavezető szerint a csomag főként korrupció ellenes intézkedéseket tartalmaz. Hozzátette, a törvények elfogadása esetén augusztus végéig akár 10 milliárd euró érkezhet Magyarországra. A forrásokból egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozásfejlesztési programokat finanszíroznának. Jó hír a szabadtéri programokat tervezőknek, megszűnt a tűzgyújtási tilalom a vármegye egész területén. A döntést a csapadékosabb időjárás és a kedvezőbb erdőtűzkockázati helyzet tette lehetővé, írja a Nébih. A hivatal ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a tűzgyújtás szabályait továbbra is be kell tartani. A saját kertekben lehet bográcsozni és grillezni, de a szakemberek fokozott körültekintést kérnek. Megemlékezést tartottak Zalaegerszegen a trianoni békediktátum aláírásának 106. évfordulója alkalmából. A Bajcsi Zsilinszky Endre téren, az országzászlónál és a Magyar Szabadság emlékműnél városi vezetők, civil szervezetek és helyi lakosok tisztelegtek az emlékezés virágaival. Az ünnepségen Kovács Gábor címzetes főjegyző hangsúlyozta, június 4-e nem csak a történelmi veszteségekről, hanem a nemzeti összetartozásról, a közös nyelvről, kultúráról és a határokon átívelő magyarságról is szól, tudósít az egerszegi hírek. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma hosszabb, rövidebb időszakra országszerte kisüt a nap. Kezdetben főként délen, délkeleten, majd egyre inkább keleten, északkeleten lehet elszórtan eső, zápor, zivatar. Holnap a hajnali pára és ködfoltok hamar feloszlanak, sok napsütésre van kilátás. Ma nappal maximum 27, holnap 29 fok lehet. Éjszaka 14-15 fok lehet a minimum.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 5 óra után is csak a legjobb zenék a 90-es 2000-es évekből. Itt a 88.9 Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Diana King Shy Guy dalát már be is készítettem, imádom. De itt lesz majd a CNC Music Factory is, és a Gonna Make You Sweat. Jön a Well Hello, most pedig Jerry Hallivel táncolunk. Jön a Michi Colatino.
0: 88.9 Best

88.9 Best FM a legjobb zenék. Nyárváró vigasságra várnak mindenkit András hidán június 13-án szombaton mindenféle programmal. Délután 3-tól már főzőversennyel. Aztán délután 4-től lesz egy köszöntő, aztán rengeteg műsor. Óvodások műsora lesz, modern tánc, kötélugrás, aztán lesz tánc, zene természetesen, hagyományőrző egyesületekkel is, a Szélrózsa tánckörrel, de közben a főzőverseny eredményhirdetését is meg lehet hallgatni. Este 8-tól pedig folytatódik a mulatság, a zene, tánc és mágia gyújtás is lesz, légvár, fajáték, kézműves foglalkozás pedig kicsiknek, popcorn, fagyi büfé, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Június 13-án szombaton, András hidán a Művelődési Ház udvarán. Jó szórakozást!

0: 88.9, Best FM a legjobb zenék. Gasztró élmények a könyvtárban. Vár mindenkit a Deák Ferenc megyei és a városi könyvtár június 13-án szombaton délután 17:30-ig. Szeretettel várnak minden érdeklődőt egy vidám délutára, ahol az ízek, az illatok, a könyvek és a közös élmények találkoznak. Kóstolók, kézműves foglalkozások, játékos feladatok és könyvajánlók várják a látogatókat. Lesz kiskukta kézműves alkotóműhely, mézes kalács kuckó, palacsinta kóstoló, fűszerkerti limonádé és különféle édes pillanatok. Várnak mindenkit szeretettel június 13-án szombaton a Deák Ferenc megyei és városi könyvtárban már délután 17:30-tól. Jó szórakozást!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

88.9 Best FM a legjobb zenék. A szombat délután ideig tartott, de jön a szombat este. White Boy viszi tovább a napot, jön a Night Shift. Én pedig jó szórakozást kívánok hozzá. Holnap délután 3-tól pedig jövök majd újra. Addig is minden jót. Köszönöm a mai figyelmet. Majoros Rita vagyok. Viszhal!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A legnagyobb hitelminősítők bizalmat szavaztak Magyarországnak. Nagy mennyiségű illegális dohányterméket foglaltak le. Futógála lesz csak nőknek holnap a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Bizalmat szavaztak Magyarországnak a nagy hitelminősítők. Mindhárom vezető nemzetközi hitelminősítő változatlanul hagyta az ország besorolását. Kármán András pénzügyminiszter szerint ez azt jelzi, hogy a piacok és a szakmai szervezetek bizalmat látnak a jelenlegi gazdaságpolitikai irányban. A tárca vezető a közösségi oldalán azt írta, a Standard & Poor's, a Moody's és a Fitch Ratings egymást követő hetekben hozta nyilvánosságra döntését. A miniszter kiemelte, a hitelminősítők folytatott egyeztetéseken bemutatták a költségvetés stabilizálását célzó intézkedéseket, valamint az uniós forrásokról született megállapodást. Új országos főépítészt nevezett ki Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter döntése értelmében Szemere is amúgy látja el ezt a feladatot. A szakember május végén kapott államtitkári megbízást az építészet és a magas építés területén. Szemere is amúgy korábban az új közlekedési múzeum projektjén dolgozott, emellett több városfejlesztési és építészeti kezdeményezésben is meghatározó szerepet vállalt. Csaknem 3 milliárd forint értékű illegális dohányterméket vont ki a fekete piacról a NAV egy nagyszabású akcióban. A pénzügyi nyomozók hónapokig figyelték a szervezetten működő csoportot, amely cigarettát és dohányt raktározott, majd terített volna Magyarországon. A rajtaütés során 9 Pest vármegyei helyszínen csaptak le a hatóságok több mint 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió doboz cigaretta gyártásához elegendő anyagot foglaltak le. A műveletben 100 szakember és a NAV különleges egysége is részt vett. 3 férfit, köztük egy ukrán kamionsofőrt vettek őrizetbe, a bíróság pedig már elrendelte letartóztatásukat. Több ezer nő 20 futócipőt holnap Budapesten, a Városliget ad otthont a 31. Aldi női futógálának. Magyarország egyetlen női szabadidősport eseményére az ország minden részéből érkeznek résztvevők. A szervezők szerint több száz településről regisztráltak indulókat. A rendezvény központja a Városliget lesz, a hosszabb távok pedig a Hősök teréről rajtolnak, és az Andrássy úton vezetnek végig. Reggelre szinte országszerte kiderül az ég, de foltokban köd képződhet. Gyenge lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul. Holnap gomoly felhős napos idő várható, néhol előfordulhat esetleg egy-egy zivatar. A szél több felé megélénkül. A maximumok 25 és 30 fok között alakulnak majd. Hétfőn hajnalban a leghidegebb órákban 10 és 17 fok körül alakulnak a csúcsok. Délután 26-31 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Hip-hop és R&B a mai menü. Ma is, mint minden szombaton, 6-7-ig én White Boy, 7-től szombati rezidensünk Slim Fit a lemezjátszók mögött. Indul a szombat esti Night Shift.

és aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 0620 55 55 155 Viber és SMS számunk, és infókukat bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: Shift.
1: És akkor cserélünk, persze nem stílust, maradunk továbbra is a hip-hop és az R&B mesdjén, csak helyet. Slim Fit jön ide, a lemezjátszók mögé, meg megyek át a túloldalra, és aztán, hogyha Slim Fit is letudta a ráeső 60 perces etapot, utána szombat lévén 8-tól már Big Favi Tomi, Biki lesz a mai Night Shift házigazdája, így neveztetem el.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Indul a vasútnál a balatoni nyári menetrend. Metallica láz a véradásokon. Pénteken lesz országszerte a mozgás éjszakája. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Június 20-án lép életbe a balatoni nyári menetrend a MÁV-nál. A vasúttársaság több vonattal és nagyobb kapacitással készül a főszezonra. A MÁV szerint a nyári időszakban csak a Balatonhoz évente közel 3 millió utazás kapcsolódik. A nyári szezonban tartalékbuszokkal és megerősített utastájékoztatással is készül a vasúttársaság. Több időt kapnak a gazdálkodók a tavaszi fagykárok bejelentésére, keddig hosszabbították meg a kárenyhítési kérelmek határidejét. A döntés hátterében az áll, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Csak indokolt esetben lép működésbe az országos jégkármérséklő rendszer. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közlése szerint akkor aktiválják a hálózatot, ha a meteorológiai előrejelzések alapján nagy eséllyel alakulhat ki jelentős károkat okozó jégeső. A rendszer Ezüst Judit kiuttatásával csökkenti a jégszemek méretét, így mérsékelheti a termésben és az ingatlanokban keletkező károkat. Óriási az érdeklődés a Metallica véradó akciója iránt, már be is teltek a helyek, mintegy 2000-en regisztráltak. A világhírű zenekar alapítványa a Magyar Vöröskereszttel együttműködve hirdetett véradást a jövő heti budapesti koncertek előtt. Az önkéntesek csütörtökön és pénteken adhatnak vért. Több száz kamion és több ezer látogató érkezhet jövő hétvégén Békés Csabára. Megrendezik ugyanis a harmadik országos kamionos találkozót a Viharsarki reptéren. A program látványos felvonulással indul a belvárosban. Lesz gyorsulási verseny, kamionhúzás, szépségverseny és dakaros csapat bemutató is. A szervezők 350-400 jármű érkezésére számítanak. Nyárindító sportfesztivál a pénteki mozgás éjszakáján a Hősök terén a fővárosban és a Városligetben több mint 20 sportág várja ingyenesen az érdeklődőket. Lesz éjszakai futás az Andrássy úton, kerékpártúra, görkorcsolyázás, zumba, jóga, tollaslabda, valamint száp és sárkányhajózás is. A programhoz idén közel 100 település csatlakozik, sőt Erdélyben is rendeznek eseményeket. A részvétel minden helyszínen ingyenes. Az éjszaka folyamán tovább csökken a felhőzet, reggelre pedig országszerte kiderül az ég. Helyenként pára és ködfoltok képződhetnek. Hajnalban általában 10 és 16 fok közé hűl le a levegő. A folytatásban napos idő várható, elszórtan záporok, néhol akár egy-egy zivatar is kialakulhat. Délutánra 25 és 30 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Hétfőn is marad a kellemes nyárias idő, a leghidegebb órákban 10 és 17 fokot mérhetünk, a csúcsok pedig 26 és 31 fok között lesznek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Az oktatás legfontosabb kérdéseiről egyeztetnek. Kevesebb betonozás kellene országszerte, figyelmeztetnek szakemberek. A búvárúszó Törőcsik Zsófia újabb aranyérmet nyert Budapesten. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Folytatódnak a tárgyalások az oktatást érintő legfontosabb kérdésekről. A pedagógusok demokratikus szakszervezetének tájékoztatása szerint jelenleg is zajlanak az egyeztetések a kormányzat és az oktatási szereplők között. A megbeszéléseken egyebek mellett a pedagógus hiány mérséklése és a tananyag korszerűsítése is napirenden van. A résztvevők olyan javaslatokon dolgoznak, amelyek hosszú távon javíthatják a közoktatás működését. A tervek szerint a diákok képviselőit is bevonják a folyamatba, hogy az ő véleményük is megjelenjen a döntés előkészítés során. 11 focipályányi területet betonoznak vagy burkolnak le naponta itthon. Ha ez így folytatódik, élhetetlenné válik az ország, állítják klímakutatók. Felhívásuk szerint, ha mindent lebetonozunk, a csapadék nem tud beszivárogni a földbe, a növények pedig nem tudják hűteni a környezetüket. A probléma már régóta nem csak a városokat érinti, hanem a termőföldeket is. 1990 óta mintegy 1,5 millió hektárral, csaknem 22%-kal csökkent az ország mezőgazdasági területe. Most az MVM nevében vadásznak a pénzünkre a netes csalók. E-mailt küldenek, ebben azt írják, hogy gázszámla tartozásunk van. Egész ügyes hamisítvány, az üzenet végén még arra is felhívják a figyelmet, hogy a címzet vigyázzon a webes bűnözőkkel. Az MVM közölte, átverésről van szó. Aki ilyet kap, hagyja figyelmen kívül, semmiképp se fizessen. Két aranyéremmel zárta a budapesti szabadtüdős búvárúszó világbajnokságot Törőcsik Zsófia. A világjátékok győztes magyar klasszisa a Duna Arénában az egyúszonyos dinamikus versenyszámban is világbajnok lett, miután egyetlen levegővétellel 278 métert teljesített. A második helyen a dél-koreai Oh Yekeum végzett 256 méterrel. Törőcsik a verseny után rádiónknak elmondta, a VB mentálisan komoly kihívást jelentett számára, különösen a sikertelen 220-os versenyszám után. Hozzátette, tudatosan levette magáról a nyomást, és nem a világcsúcsra koncentrált. A magyar búvárúszó a hét elején az uszony nélküli versenyszámban is aranyérmet nyert. Reggelre szinte országszerte kiderül az ég, de foltokban köd képződhet. Gyenge lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul. Holnap gomoly felhős napos idő várható, néhol előfordulhat esetleg egy-egy zivatar. A szél több felé megélénkül. A maximumok 25 és 30 fok között alakulnak majd. Hétfőn hajnalban a leghidegebb órákban 10 és 17 fok körül alakulnak a csúcsok. Délután 26-31 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, egy csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Bikim, remélem jól vagytok, remélem jól telt a hétvég első napja, és itt vagytok, hogy az legjobb zenékkel elbúcsúzzunk tőle. Kérem szépen, Michael Gray kezdi ezt az órát, ez a The Weeknd, milyen igaz?
3: Ez a Night Shift, a Best

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: Dr. Béres.
3: My name is Victor, you can take a picture.

Best FM, a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik nálunk a Rednex és a Wish You Were Here. Ellentétben a megszokott pörgős country techno számokkal, mint például a Cotton Eye Joe, ez egy érzelmes, melankolikus popballada, ami egyben az együttes egyik legsikeresebb lassú dala. Nekem mondjuk annyira nem tetszik, de ez az én bajom.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, kevés zenekar tudja azt elmondani magáról, hogy a turnéjukon kövekkel dobálták meg őket a színpadon. Viszont a Nickelback ezt elérte, hogy miért, nem tudom, mondjuk elég furcsa véleményük van a világról, és ezt nem restek ki is mondani. Attól függetlenül kövekkel dobálni egy zenekart, szerintem az nem menő. A Photograph viszont az.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és érkezünk nálunk a Maroon 5 és a Makes Me Wonder. A szám 2008-ban elnyerte a legjobb pop duo együttes teljesítményért járó Grammy díjat, a szöveg egyszerre szól az zátonyra futott szerelmi kapcsolatokról, és Adam Levine csalódottságáról, az akkori amerikai politikai helyzetről, de ebbe nem menjünk bele, hanem inkább zenéljünk. Jön akkor a Maroon 5.

0: a legjobb zenék.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: valamit mondok.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most nálunk egy amerikai rap lánycsapat, amely az egyik legikonikusabb slágerét hozta. Ez kérem szépen a TLC és a No Scrubs. 99-ben jelent meg a harmadik Fanmail című stúdióalbumuk vezető kislemezeként, és hát hetekig vezette a Billboard Hot 100-as listáját, plusz, ami nagyon fontos, hogy egy kulturális alapművé vált. Úgyhogy ennyit erről, inkább elindítom. TLC, No Scrubs, most itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Egyre nagyobb a szárazság, már előidényi forgalom van a MÁV-nál a Balaton körül, fokozódik a pollen terhelés. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Egyre nagyobb területen okoz gondot a szárazság Magyarországon. A szakemberek szerint az elmúlt hetek csapadékszegény időjárása miatt több térségben kritikusan kiszáradt a talaj, ami már a mezőgazdasági kultúrák állapotán is meglátszik. A legnehezebb helyzetben az Alföld és az ország északkeleti része van, ahol a növények fejlődését jelentősen visszaveti a nedvesség hiány. A gazdák szerint a terméshozamok is veszélybe kerülhetnek, ha nem érkezik jelentősebb csapadék. A következő napokban ráadásul tovább emelkedik a hőmérséklet, több helyen akár 30 foknál is melegebb lehet, ami tovább súlyosbíthatja az aszályt. Mind a közoktatásban, mind a szakképzésben megkezdték a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének átfogó felülvizsgálatát. A gyermek- és oktatásügyi miniszter a közösségi oldalán azt írta, a mostani forma túlzott adminisztrációval jár, jelentős energiákat köt le, és nem ad érdemi szakmai visszajelzést. Épp ezért felfüggesztik, és a következő tanévben hozzálátnak egy új modell kialakításához, pedagógusok, szakértők és intézményvezetők bevonásával. Lannert Judit hozzátette, a változás senkit sem érint hátrányosan. A korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak. Várhatóan ismét erősödik a pollen terhelés a következő napokban. A pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, míg a fenyőfélék közepes, a csalánfélék az utifű és a hárs alacsony közepes koncentrációban jelenhet meg a levegőben. Szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy aki allergiás, az ne csak alkalomszerűen a tünetek erősödésekor szedje a felírt készítményeket, hanem rendszeresen. A nyári szezon közelettével bővült a balatoni hajóforgalom. A Bahart mától előidényi menetrendre váltott, így már mind a 16 személyhajó kikötőből indulnak járatok a Balatonon. Sűrűbben közlekednek a járatok a legforgalmasabb útvonalakon, és a menetrendbe bekapcsolódott Balatonszemes, Alsóörs és Balatonalmádi is. Naponta járnak a hajók többek között a Siófok, Balatonfüred, Tihany, Balatonföldvár, a Fonyód, Badacsony, valamint a Balatonboglár, Révfülöp, Balatonlelle útvonalon. Az éjszaka folyamán tovább csökken a felhőzet, reggelre pedig országszerte kiderül az ég. Helyenként pára és kötfoltok képződhetnek. Hajnalban általában 10 és 16 fok közé hűl le a levegő. A folytatásban napos idő várható, elszórtan záporok, néhol akár egy-egy zivatar is kialakulhat. Délutánra 25 és 30 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Hétfőn is marad a kellemes nyárias idő, a leghidegebb órákban 10 és 17 fokot mérhetünk, a csúcsok pedig 26 és 31 fok között lesznek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét, én Big Falvi Tomi vagyok. A Biki indul egy újabb óra, telepakolva a legjobb slágerekkel, úgyhogy én nem is húzom tovább az időt, hanem indítom, mert nagyon sok van belőlük. Az órát Kelly kezdi, ezt kérem szépen a Trick Me.
0: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem tudom ki, hogy van veled, de én már nagyon unom, hogy durván olyan negyed évente előjön egy hír a Spice Girls-ről, hogy nem sokára újra összeállnak, aztán pár hét múlva ez a hír így elsikad, mert hogy valamelyik csaj kitalálja, hogy ő nem nagyon akar a többivel találkozni. Nem tudom, hogy miért csinálják ezt, kell a hírverés, vagy kell a marketing, a fene tudja. Egy a lényeg, hogy azért hiányoznak az ilyen dalok és az ilyen előadók szerintem a zenei repertoárból. Spice Girls, Spice Up Your Life, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dal alapját a legendás brazil gitáros és énekes Luiz Bonfá 1967-es Samblero című száma adja, melynek ritmusait Junior Jack egy picit modernebb köntösbe rakta, kicsit jobban lüktet, egy kis techno, és persze komoly ütemek, ez az E-Samba.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, a kiadó eredetiek Loop Fiasco rappernek szánta a dalt, de a vezetőség nem volt elégedett az ő verziójával, így végül B.O.B. kapta meg, és húzott egy nagyot, mert felkérte Bruno Mars, hogy lépjen már ugyan be, és egy picit kollaboráljon vele. Megcsinálták, és hát tudjátok, mi lett belőle, egy igazi világsláger. Jön a Nothing

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Szombat este van, úgyhogy szerintem így a biztonság kedvére ezt nyomatékosítsuk, és hát jön egy dal, ami pontosan ezt teszi. Kali Williams és Money Love közöse, a Saturday Mouse-t egy picit azért megvabrálta. Csak a

0: yeah, come on, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

0: next to me. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A nagy nemzetközi hitelminősítők bizalmat szavaztak Magyarországnak. Futó gála lesz csak nőknek, holnap a fővárosban egyre melegebb időre kell készülni. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Bizalmat szavaztak Magyarországnak a nagy hitelminősítők. Mindhárom vezető nemzetközi hitelminősítő változatlanul hagyta az ország besorolását. Kármán András pénzügyminiszter szerint ez azt jelzi, hogy a piacok és a szakmai szervezetek bizalmat látnak a jelenlegi gazdaságpolitikai irányban. A tárca vezető a közösségi oldalán azt írta, a Standard & Poor's, a Moody's és a Fitch Ratings egymást követő hetekben hozta nyilvánosságra döntését. A miniszter kiemelte, a hitelminősítőkkel folytatott egyeztetéseken bemutat a költségvetés stabilizálását célzó intézkedéseket, valamint az uniós forrásokról született megállapodást. Új országos főépítészt nevezett ki Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter döntése értelmében Szemerei Samu látja el ezt a feladatot. A szakember május végén kapott államtitkári megbízást az építészet és a magas építés területén. Szemerei Samu korábban az új közlekedési múzeum projektjén dolgozott, emellett több városfejlesztési és építészeti kezdeményezésben is meghatározó szerepet vállalt. Csak nem 3 milliárd forint értékű illegális dohányterméket vont ki a fekete piacról a NAV egy nagyszabású akcióban. A pénzügyi nyomozók hónapokig figyelték a szervezetten működő csoportot, amely cigarettát és dohányt raktározott, majd terített volna Magyarországon. A rajtaütés során 9 Pest vármegyei helyszínen csaptak le a hatóságok több mint 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió doboz cigaretta gyártásához elegendő anyagot foglaltak le. A műveletben 100 szakember és a NAV különleges egysége is részt vett. 3 férfit, köztük egy ukrán kamionsofőrt vettek őrizetbe, a bíróság pedig már elrendelte letartóztatásukat. Több ezer nő 20 futócipőt holnap Budapesten, a Városliget ad otthont a 31. Aldi női futógálának. Magyarország egyetlen női szabadidősport eseményére az ország minden részéből érkeznek résztvevők. A szervezők szerint több száz településről regisztráltak indulókat. A rendezvény központja a Városliget lesz, a hosszabb távok pedig a Hősök teréről rajtolnak, és az Andrássy úton vezetnek végig. Reggelre szinte országszerte kiderül az ég, de foltokban köd képződhet. Gyenge lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul. Holnap gomoly felhős, napos idő várható, néhol előfordulhat esetleg egy-egy zivatar. A szél több felé megélénkül. A maximumok 25 és 30 fok között alakulnak majd. Hétfőn hajnalban a leghidegebb órákban 10 és 17 fok körül alakulnak a csúcsok. Délután 26-31 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi, Tomi vagyok, a Biki, és az a nagy helyzet, hogy 2 óra már el is ment, de van még hátra 2, úgyhogy mindenki nyugodjon le szépen. Indítom is a dalt meg a sort, a kezdés pedig az isteni Mojo-é, ez a Chillin.
2: Ez a Night Shift, a

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az idő, hogy segítsek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Na kérem szépen, holnap Robert névnapja van, viszont a biztonság kedvéért fel lehet még köszönteni az Ariennek-et, az Adriánékat, az Énokokat, a Roberteket, és a biztonság kedvéért a Robinokat és a Seherezádékat, úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne habozz, holnap mindenféleképpen köszönsd fel, és pont, mondjuk küld neki egy dalt, mint a következő Kim Mazel és a Young Hearts Run Free.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő felvétel kiemelt helyet kapott a 2012-ben bemutatott látványos Street Dance 2 című táncos filmben, és hát nagyjából ennek is köszönheti a sikerét. Na meg annak, hogy egy igazi rossz fiú a gyelő, és igazi rossz fiúkról szól. Ez Tayo Cruz és a Troublemaker.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nehéz azt kimondani, de Madonnának volt olyan dala, amit Amerikában annyira nem szerettek. Ettől függetlenül Európában meg mindenhol máshol tarolt, de valamiért az American Pie Amerikában nem nyerte el az emberek tetszését. Így járt. Hát azért gyertyát nem fogunk érte gyújtani. Ennyi.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik nálunk az Ace of Base és a Life is a Flower, ami 1998-ban a legtöbbet játszott rádiós dal volt Európában és az Egyesült Királyságban. Emellé még ezüstlemez minősítést is kapott a kiemelkedő eladások után. Hát mi lehet egy sikeres dal, ha nem

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és hát induljon a szombat utolsó órája, kérem szépen. Tele vagyunk jó zenékkel, úgyhogy ezügyben nem kell aggódni, azért viszont igen, hogy nagyon gyorsan telik az idő. Pink ez most nálunk, ez kérem szépen a Stupid Girls. Na gyere!
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és azt javaslom, hogy nézzük meg, holnap milyen idő vár ránk. Na, vágjunk ki, és belekérem szépen, 18 fokra ébredünk, és napközben durván olyan 27 fok lesz, de a biztonság kedvéért esni fog az eső, pontosabban záporok, zivatarok várhatóak. Jaj, de jó nekünk! Na, de nem baj, mert a legjobb zenék itt vannak kárpótlásként. Jön a Faith No More, és az Easy!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő hölgynek három dologra van szüksége ahhoz, hogy elképesztő slágereket írjon. Egy zongora, egy ceruza és a biztonság kedvéért egy papír, hogy valamire ugyebár fel lehessen írni a lirikus részeket, na meg persze a dalszöveget. Ennyi. Ő Alicia Keys, és jön tőle a No One.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, egy az, hogy én Big Fabi Tomi vagyok, a Biki, kettő pedig, hogy van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ami a Best FM, Best FM Magyarország, esetleg a Best FM Hungary-re hallgat. Na kérem szépen, ezeket kéne megkeresni, ezeket kéne lecsekkolni, megvizsgálni, és hogyha úgy van, belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is, a folytatásban pedig jön nálunk most az isteni Tom Jones, kiegészülve a Cardigans-szal, ez a Burning Down the House.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, itt van a búcsú ideje. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy holnap este újra találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Holnap este jövök vissza, remélem ti is. Ciao, ciao, és persze...

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.